Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai menü következő 55 percére a Zenebona Rádió magyar nyelvű szórakoztató zenés műsorát tálalom önöknek, ahogy mindig ma is Kozma Grimm Mária a főszakács. Én köszöntöm önöket nagy szeretettel, köszönöm, hogy ma is helyet foglalnak az asztalomnál, és a zenei finomságok között válogatva velem töltik ezt a szűk egy órát. A naptár május 9-ét mutatja, itt az észak-amerikai kontinensen már javában készülődnek a holnapi anyák napjára, de a nagyvízen túl, tehát az óceán túlsó oldalán ma ünneplik Oroszországban és több szovjet utódállamban a győzelem napját, mely a II. Világháború európai befejezésének dátuma, írják a lexikonok. És bizony, ma van Európa napja is, amelyet 1985 óta tartanak. 1950-ben ezen a napon tette meg Robert Schuman azt a bizonyos javaslatot, amelyből később az Európai Unió elődje a szén és acél közösség született. Emlékeznek még rá? Na, de ez már politika, hagyjuk is, mert abból mostanában épp elég jutott mindenkinek. A mai nap azonban azoknak is kedvez, akik a régi jó magyar hagyomány, a névnapozást még nem felejtették el, ők is ünnepelhetnek. Ma köszöntjük Gergely, Karolla, Karolina, Kristóf, György, Katalin, Sarolta és Györe, és bizony Hófehérkét is, nem tréfálok, ezt a keresztnevet 1990-ben hivatalosan is felvették a névtárba, a Grimm fivérek meséje nyomán. Nem túl gyakori, de akik viselik, évente háromszor is ünnepelhetnek május 9-én, augusztus 5-én és december 16-án, tehát akkor van a Hófehérke névnapja. Holnap lesz Armin Pálma, Antonia, Armand, Armanda, Mira és Csörsz nevűek. Ezeket a nevű embereket lehet majd holnap köszönteni. A Csörsz névvel életemben nem találkoztam, így utána néztem, és itt azt írják, hogy régi magyar személynév, valószínűleg azt jelenti, hogy fekete ökör vagy marha. Na tessék, hát ezt a nevet nem adnám a gyerekemnek. Na szóval, talán épp ezért nem lett túl népszerű, ugye? Most pedig, kedves hallgatóim, nem húzom tovább a szót, elég volt ez bevezetőnek. Következő dallal köszöntöm a mai névnaposokat, Isten éltesse őket sokáig, mindenkinek kellemes rádiózást és jó szórakozást.

Kovács Nóri és a Motiva zenekar segítségével megmozgattuk magunkat egy kicsit. Nézzük, mi minden vár még ma a hallgatóinkra. Hamarosan teszünk egy rövid történelmi visszatekintést, aztán a hirdetések után érkezik majd a fergeteges kabaré, és természetesen nem maradnak el a magyaros különlegességek sem, na meg a jó zene. Ebben az egy órában igyekszem minél több szép dalt műsorra tűzni, összebegyömöszölni, változatos stílusban, ugyebár, hogy mindenki találjon kedvére valót. Szóval következzen a történelem, a mai naphoz kapcsolódó visszapillantó. A mai nap a győzelem napja, ezt már említettem, amit 1945. május 9-e óta tartanak számon. A lexikonok szerint ez a fasizmus felett aratott győzelem emléknapja. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a német fegyverletéti okmány 1945. május 8-án 23 óra 1 perckor lépett életbe közép-európai idő szerint. Ezért a legtöbb európai ország ezen a napon emlékezik a háború végére. Csak hogy Moszkvában ekkor már május 9-e volt, így a Szovjetunió ezt a dátumot tette meg hivatalos ünnepnek. A különbség tehát az időzónákból adódik, és a mai napig megmaradt Nyugat-Európában május 8-án, a posztszovjet térségben május 9-én tartják a megemlékezést. Hivatalosan május 9-én 0 óra 1 perckor ért véget Európában a második világháború, ennek állít emléket a győzelem napja, de ahogy tudjuk, a háború valójában ekkor még nem zárult le teljesen, és a szenvedéseknek sem ez volt az utolsó napja. Erről ír Lengyel Balázs is a Háborúnak vége című írásában, ahol így fogalmaz, idézem. Aztán már ott is voltak, elárasztották a házat. Fegyvert és fasisztákat kerestek. Nem volt fegyverünk, hogy is lett volna, civil voltam. Csak a tiszti pisztolyomat, amit nem vettem fegyverszámba, rejtettem az íróasztal legalsó fiókjába. Az ember nem szívesen válik meg gyermekes játékaitól. Az oroszok két fiókot húztak ki, dobtak ki csupán. A legalsót már ott hagyták. Nem írhatnám ezt, ha kihúzták volna. Este a szociáldemokrata munkás felesége ünnepi grízes tésztát főzött az örömünkre. Csodás volt, boldogok voltunk.

Vége a német megszállásnak, a nyilas gyilkosoknak. Másnap reggel az újabb orosz csapatok a férfiakat összeszedték. Davaj, davaj, kicsi robot! Mentünk, ahogy a géppisztolyosok irányítottak bennünket végig a Rákóczi úton. Mellettünk szétszórt romok, törmelék, fagyott halottak. Égőházak a Kálvin tér és a Dunapart felől. Meg innen is, onnan is, bejebb a házak tengeréből, mindenfelől pernye és füst szállt. Mentünk egy napon át sűrű sorokban, fegyverropogás között. Ránk irányított fegyverekkel, ugató ordítozással, mint megtudtuk, a gödöllői fogolytábor felé. Aki kiugrott a sorból, ha észrevették, lelőtték. Megtörtént, amit a németek miatt reméltünk, a felszabadulás. Majd csak kialakul előbb-utóbb, legalábbis reméltünk.

maradunk még a komoly dolgoknál. Van itt a multidézőben pár dolog, amit fontosnak ítéltem, s azokat elmondom. Kezdem 1688-al, amikor az erdélyi rendek gyűlése elfogadta a fogarasi nyilatkozatot, amelyben Erdély elszakadt a Portától, és Első Lipót uralma alá helyezkedett. Ez nem pusztán politikai gesztus volt, hanem egy több évtizedes hatalmi válság lezárása és egy új korszak kezdete. Lehetne erről sokat mondani, érdekes esemény, akit érdekli, az olvasson kérem utána. Következő állomás egy másik dátum, az már sporttal kapcsolatos. 1897-et írunk, a BTC lejátszotta Magyarországon az első hivatalos futballmérkőzést. A budapesti tornaklub két csapata csapat.

kapott össze. És miért volt ez olyan fontos esemény, hogy még itt a lexikonban is megemlítik? Hát azért, mert ez tekinthető a magyar labdarúgás születési pillanatának. Bizony, az igazi futballrajongók tudják, és most igazat adnak nekem. Sajnos a következő történet már nem ilyen pozitív, ugyanis 2002. május 9-én történt a híres Móri bankrablás, mely a magyar kriminalisztika történetének legvéresebb rablógyilkosságává vált. A támadók 8 embert öltek meg, miközben mindössze körülbelül 7 millió forintot zsákmányoltak. Na de mi történt 2002. május 9-én Móron? Dél után nem sokkal két férfi, Nagy László és Weiston Robert lépett be a Móri Erste Bank fiókjába. Mindketten fehér inget, sötét nadrágot és hátizsákot viseltek. A támadás gyors, brutális és kivégzésszerű volt. A biztonsági őrt azonnal lelőtték, az egyik elkövető a bejárathoz állt, és egy műszaki okok miatt zárva feliratra mutogatva elküldte az érkező ügyfeleket. A másik géppisztollyal végigjárta a helyiségeket, és fejre vagy felső testre leadott lövésekkel végzett a bent tartózkodókkal, banki dolgozókkal és ügyfelekkel egyaránt. A páncélszekrényt nem tudták kinyitni, így mindössze 7,3 millió forintnyi készpénzzel távoztak. A rablók körülbelül fél órát töltöttek a bankban, majd távoztak, az ajtót kívülről bezárva. Egy szemtanú észrevette a furcsaságot, és ő riasztotta a rendőrséget. A rendőrség példátlan erőkkel kezdte meg a nyomozást, de az első hónapokban teljesen rossz irányba indultak. A lexikon szerint először két körözött bűnözőt gyanúsítottak, de bizonyíték hiány ejtették őket. 2002. júliusában Kaiser Edét és Hajdú Lászlót tartóztatták le. Kaiser ellen végül életfogytiglani ítélet született, noha soha nem járt Móron azon a napon. A fordulat 2006-ban jött, amikor egy amatőr kutató Tatabánya környéki erdőben megtalálta a gyilkos fegyvert, amely a valódi elkövetőkhöz vezetett. A bizonyítékok alapján a gyilkosságokat Nagy László és Weiston Robert követték el. Nagy László a börtönben öngyilkos lett, még az ítélethirdetés előtt. Weiston Robertet életfogytig tartó fegyházra ítélték, legkorábban 40 év után szabadulhat. És Kaiser Edét 2009-ben felmentették, de más bűncselekmény miatt 2020-ig börtönben maradt. Tehát ez volt nagyjából a híres Móri bankrablás története. S hogy pozitív alapon zárjam a mai multidézőt, megemlítem a 2002-es évet, amikor ezen a napon megnyitották Ferencvárosban, a Tűzoltó utcában a Kultiplexet, ami egy alternatív kulturális központ volt, és évekig a budapesti underground egyik fontos helyszíneként működött. Koncertek, filmvetítések, színházi előadások, kiállítások tereként szolgált, és a 2000-es évek elején a budapesti alternatív zenei és művészeti élet egyik meghatározó színhelye, találkozó helye volt, a fiatal alkotók, zenekarok, filmesek, színházi csoportoknak. A helyet sokan a legendás Tilos az A-klub szellemi örökössének tartották. A Kultiplex 2008-ig működött, bezárása után pedig sokáig hiányzott a budapesti kulturális térképről az a fajta szabadság és kreatív pezsgés, amit képviselt. Olvasható a mai multidéző oldalán. Nos, kedves hallgatóim, ezzel a mai történelmi multidézőt ünnepélyesen lezárom, mielőtt még bárki elaludna. Most jön egy kis zene, hogy legyen idő helybéli honfitársaimnak előkotorni a papírt, a ceruzát, meg esetleg a szemüveget is, ugyanis

Hamarosan érkezik egy reklámblokk, tele olyan programokkal és eseményekkel, amelyekhez talán önök is kedvet kapnak. Úgyhogy hajrá, készüljenek fel, hegyezzék a ceruzát, mert ami jön, azt érdemes lesz felírni.

A jó kis muzsika után most jöjjön, aminek jönni kell, jöjjenek a reklámpercek. Olyan fontos eseményekről fogok hírt adni, amelyek minden Calgaryban élő honfitársunk számára érdekesek lehetnek, sőt néhányra talán még el is mennek majd. A Calvin Magyar Református Egyház szervezésében több izgalmas és lélekemelő program is készülőben van, melyeket Kása Gergely lelkipásztor adott közre, és amelyeket én most megosztok önökkel. Május 10-én 11 órától keresztelőt és konfirmációt tartunk. 3 gyermeket keresztelünk, és 6 gyermek, illetve fiatal tesz bizonyos.

Imádságot hitéről szeretettel várunk mindenkit. Május 24-én Pünkösd ünnepén 11 órától adunk hálát Istennek, velünk lévő, minket betöltő szent lelkéért, úrvacsorai közösséggel is. Szeretettel várunk erre az alkalomra is minden kereső, érdeklődő embert. Kedves szülők, szeretettel várjuk gyermekeiket 2026. június 7-én, június 14-én és június 21-én, azaz három egymás utáni vasárnapon 11-től 14 óráig a Calgary Református templom épületébe, Magyar Iskola Extra programra. Gyerekisten tisztelettel kezdünk, ahol bibliai történetet tanulunk, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezután kézműves foglalkozás lesz, majd egy kis falatozás otthonról hozott ennivalóból és általunk biztosított csemegékből. Végül kinti és benti játékokkal zárjuk a napot. Ha szeretnétek, hogy gyermeketek júniusban is gyakorolja a magyar nyelvet, csak el kell hoznatok a megszokott környezetbe ingyenesen. A részvételt jelezzétek a calgary.calvin@gmail.com elektronikus címen, vagy telefonálni is lehet az 587-429-2349-es számra. Címünk a régi 10114-es Avenue Southwest. Várjuk jelentkezésüket, kedves hallgatók, kedves honfitár!

A Zenebon a rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál még mindig Kozma Grimmária. Mielőtt visszatérnénk a megszokott, könnyedebb hangvételű perceinkhez, engedjék meg, hogy most egy rövid, csendesebb szünetet tartsunk. Egy pillanatot, amelyben a lélek

estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg,

Az imént elhangzott régi szívhez szóló melódiát Rutkai Éva előadásában hallhattuk. Most időhiányában nem térek ki részletesen a dal eredetére, sem azokra a kapcsolódási pontokra, amelyek összekötik az Okos Mama című operett az Én anyám című betétdalával. Mindössze annyit említenék meg, amire az internetes források is felhívják a figyelmet. A két dal között lényeges különbség húzódik. Az

Az én mamám nem hordott bubi frizurát, egy önálló, teljes értékű, anyák napjához méltó, bensőséges hangulatú sanzon. Ezzel szemben az én anyám, az Okos Mama 1935-ből származó című operett egyik betétdala, amely eredetileg színpadi jelenet érzelmi aláfestésére született. A két mű témája valóban rokon, mindkettő az édesanyák szeretetét és szépségét idézi meg, ám eredetük, szövegviláguk és funkciójuk eltérő. Na hát, ezzel most rögtön le is zárom a mondani valómat, mert bizony érzem, hogy a gondolataim mára elfogytak. Tehát már nincs mit mondjak. Úgyhogy át is adom a helyemet azoknak, akik ebben igazán otthon vannak, a humoristáknak. Hadd tegyék ők a dolgukat, hadd hozzanak derűt és jó kedvet hallgatóink életébe. Kívánok mindenkinek hangos, szívből jövő hahotázást. Akinek

0: új nemzeti alaptanterv hanyagolja a kortárs irodalmat, ezért összedobtuk a Pál utcai fiúk rövidített és kortárs változatát. A Pál utcai fiúk ma, írta Tóth Tibor, előadják Nemecsek, Vida Péter, Boka, Varga Ferenc József, Csónakos, Aradi Tibor.
1: Sziasztok!
2: Csák kis köcsög!

0: Bevo un nome check, bevo già sta.
1: A némiké, tudod, aki mobilszolgáltató a sarkon. Csak vizes lettem.
0: Ja, kik? Beindult a prostatavízi parádé?
2: Te tudta, Jós, olyan szellemes vagy, hogy benne lehetnél a tévében.
0: Csónakos vagyok, köcsök.
2: Felőlem hajós is lehet, csak ne forduljál felém. A nemecsek legalább megfürdik, ha közénk jön.
1: Abba lehet fejezni, csak beleestem a szökőkódba. Ászja!

0: Mi ezt szökök útba?
1: Hát itt a plázában. Ki akartam halászni egy... Százast. Ászja!
0: Úgy kell neked.
1: Közbaka, k***a rendes vagy. Az egész a szemétpásztorok miatt volt, nem is a gépeztünk a haverokkal, az új mestergyilkossal, a többiek már kiestek, dobnám be a zsetont, tuti nyerés, és akkor jön a két állat, azt mondják, game over, és elveszik a zsetonomat.
0: Jó tették.
1: Miért? Miért?
0: Minek hagytad?
1: A karatéjozni is tudnak.
0: Leverném őket, mint süsű a colapötöcsét. Nem, csak figyelj, te béna vagy a komoly játékokhoz.
1: Mi? Már a harmadik szintén jutottam. Éppen szétlőttem a... Pentagon.
0: Úszómester, hívjon már valaki. Te buka?
2: Mi van, hevezős?
0: Nem kellene valamit csinálni, nagyon elszemtelenedtek.
2: Ki?
0: Azok a tirpákok, tudod, akik piros adios pólóba játsszák anyukat.
2: Mi pont pirosba?
0: Nem tudom, biztos akció volt a kínain.
1: Én láttam a vezérüket tegnap.
0: Az Ács Ferit?
2: Az ki?
0: Valami sittes hülye gyerek.
1: A törzshelyükön láttam, a fatereknél ott sipúzott a farakások között.
2: Jaj, a ragasztó az nagyon ciki, sokkal jobb anyagot tudok szerezni, figyelj már.
0: Na, csak dumász.
1: Azért nem kellene átengedni azt a jó kis helyet a fateleknél, mehetnénk oda játszani is.
2: Csak nem képzeled, hogy a zsírúj terabájtos gépen kiviszem a fatelepre?
1: Nem az, ne, hanem focizhatnánk is.
0: Ó, ki focizik ma hülye gyerek, csak a bénák. Hol látsz ma focit?
2: Csak a digin.
1: De lehet csak úgy összejönni, nem? Dumálni.
2: Ki meg akarsz dumálni? Cselével vagy a dagadbarabással, geréb meg áruló?
0: Szkoboly.
2: Ja, tegnap láttam.
0: Az adiós pólósokkal?
2: Rosszabb, láttam, hogy bement a könyvtárba.
0: Hogyam el durra.

0: Nekem régóta gyanús.
1: Jó is teszi, ha nem jön közénk.
0: Hát legalább mi tartsunk össze, Pál utcaiak.
2: Anyád Pál utcai, én budai vagyok.
0: És akkor most hagyjuk, hogy az adioszpólósok legyen a kedvenc helyünk.
2: Egy jó bunyóba esetleg beneveznék.
0: Nem a bunyó a lényeg, a telek, telek az valami olyasmi, mint a haza.
2: Beteg vagy te, nemecsek. Éljen a haza, húzzá haza.
0: De nem értitek, hogy küzdeni valamiért.
1: Én ne érteném. Már háromszor nyertem meg a második világháborút a Waffen Panzer Commander Game Over Moszkvával. És ha akarom, egyedül is elzavarom azt a bandát. A bátyám biztonsági őr, csak elkérem a gázpisztolyát, azt annyi.
2: Biztonsági őr a bátyád?
1: Ja, és én is az leszek.
2: Én is lehetek biztonsági őr?
1: Hát, határeset.
0: És én?
1: Na, ne röhögtessé már.
0: Jó, akkor meg aztán leszek.
2: Akár meg a szar.
1: Így húzzatok, azért jó lehet valamire az a telek, vihetünk oda csajokat, érted, belevaló csajokat, akik a farakások között űzhetnék az ipart.
2: Ú, nagyon elnök vagy, Bokka.
1: Kapiskálod, kis izé, kajakos, figyelj! Ismerek egy bigét, 5 rugóért mindent megcsinál.
0: Ú, de jó, akkor lesz, aki megvonalazza a pályát.
2: Nemecsek, te olyan hülye vagy, hogy könyvet kellene írni rólad.
0: Na most miért?
2: Kus, ja, könyvről jut eszembe, találkoztam egy faszival, azt mondta, szeretne beszélgetni fiatalokkal.
1: Minek?
2: Valami regényről dumál.
1: Biztos pedofil.
0: Mi az a pedofil?
2: Még azt se tudod, olyan bácsi, aki barackot nyom a fejedre alul, meg répát. Egyébként úgy hívják, hogy Molnár Ferenc.
0: Karamell?
2: Nem, csak Molnár Ferenc.
0: Róluk akar írni?
2: Nem, ő csak beszélget. A könyvet a Havas Henrik írja.
1: Jó, jó, azt ismerem, az nagy arc. A k***vás könyvét kétszer is átnyálasztam. Nemecsek, figyelj, bár hülye vagy, de rád bízok egy feladat.
0: De jó.
1: Figyelj, megkeresed az Ácsferi bandáját, tudod, hol füveznek?
0: Persze, a füvészkertben.
1: Na, menj el hozzájuk.
0: Hadd üzenettel.
1: Hát te tényleg beteg vagy. Hagyd már ezt a harci marhasságot. Kérdezd meg szépen, hogy nem érdekli őket. Prima, első osztályú anyag.
0: Átjá, jó, megkérdezem.
1: De erre felejtsd, mert fontos.
2: Á, úgyis elfelejtsd.
0: Nem fogom. Átjá, halljak meg, ha elfelejtem.
3: Ha a legszebb magyar szavakat keressük, akkor valószínűleg ilyenekre bukkanunk, hogy szeretlek, pillangó, édesanyja, szerelem vagy testvér. Egy másik felmérésen meg külföldi embereket kérdeztek meg arról, hogy melyik a legszebben csengő magyar szó, ők a cipőfűzőre szavaztak. Viszont ugye nem sokan foglalkoznak a legutálatosabb magyar szavakkal, ezért is saját kútfőből, mert itt arra jutottam, hogy a legutálatosabb magyar szó nem a korcs, vagy a gyilkosság, vagy a politikus, hanem van ennél sokkal ijesztőbb és rondább, az nem más, mint az ügyintézés. Mert ugye mit is jelent az ügyintézés? Gyakorlatilag az, hogy vannak valami papírjaid, azzal elmész egy helyre, kiállsz egy sort, hogy újabb papírt kapjál, amivel kiegészíted az eddig is hatalmas papírpaksamétádat, és aztán elmész megint egyéb helyekre, hogy aztán be tud mutatni, hogy igenis vannak papírjaid. A következő jelenet címe ügyintézés, írta Horváth Tibor, előadják ügyfél Galkó Balázs, ügyintéző Hernádi Judit.
4: Elnézést, kisasszony, azt hiszem elrongott a kijelzőjük.
5: Miből gondolja, uram?
4: De abból, hogy az én sorszámomat írta ki.
5: Igen? Mert ön következik.
4: Az ki van zárva, kérem. Én itt mindig órákat szoktam várakozni.
5: Erre most nem lesz szükség. Miben segíthetek?
4: Na, ne tessék engem sürgetni, jó? És hol van a kolléganője? Tudja, az a kedves, antipatikus vénkisasszony.
5: Ja, Klárikára gondol. Nyugdíjba ment.
4: Jaj, de kár. Kivel fogok én ezután kötekedni? Tudja, mi a Klárikával már az első perctől gyűlöltük egymást.
5: Ja, hát igazán sajnálom, ha nem voltak egymásnak szimpatikusak.
4: Még hogy szimpatikusak? Meglátni és megutálni egyetlen pillanat műve volt. Na, ő aztán tudott váratni, nem úgy, mint

0: Smola.
1: Sőt, délen szivatott. Egyszer például, amikor végre én következtem volna a 66-os sorszámomra, azt mondta, hogy az 99-es csak fordítva tartom a szetlit.
2: Hát, nálam ilyesmi nem fordulhat elő. Na, kérem, miben segíthetek?
1: Először is. Ne tessék itt mosolyogni, mert azzal teljesen összezavar.
2: És akkor most mit csinálja?
1: Vágjon unott pofát, mint a kárika. Mm. Esetleg húzogassa a száját. Mm. Vonja fel a szemöldökét. Na, legyen kreatív, akár csak ő.
2: De mit jó ez magának?
1: Nem jó. Csak ehhez vagyok szokva. Ha most minden átmenet nélkül elkezd velem udvariaskodni, felborul a bioritmusom.
2: Na jó, kezdjünk hozzá, mert mások is várnak rám. Kérem a kedves nevét.
1: Miből gondolja, hogy nekem kedves nevem van? Kérdezzen úgy, mint a klárika. Katonással. Pokolc módon. Neve. Sos, semmi kedves.
2: Ja, jó. Kérem, rendben. Hogy hívják? Hm?
1: Na, most kapaszkodjon. Niederkirchner Adalbert. Zárika mondta is, hogy ilyen nével akkor jöjjek ügyintézni, amikor ő szabadságon van. Betűzzem?
2: Nem, nem szükséges. Már leírtam.
1: A Niederkirchnert.
2: Igen.
1: Cézével?
2: Mi is benne Cézé?
1: A Králika kedvele.
2: Jó. Kis türelmet, beírom az adatait a számítógépbe. Jó?
1: Gyorsan, mert mindjárt lefagy.
2: Mit fagyna le?
1: Azt nem tudom, de ha a Králika az én ügyeimet intézte a kompjúteren, akkor mindig jött a kék halál, az áramszünet, vagy elszállt a net. Egyszer még azt is rám fogta, hogy azért lett vírusos a gépe, mert rá tüsszentettem.
2: Jó, ne aggódjon, mindjárt készen vagyok. Igen.
1: Addig elmegyek okmánybélyegért.
2: Miért? Miért? Én nem mondtam, hogy kell.
1: Tudom, de a Klárika folyton elküldött. Akkor is, ha hoztam, imádta, ha ugráltatott.
2: De én viszont nem, úgyhogy ne menjen sehova, jó?
1: Én azt a kis sétát is sajnálja tőle.
2: Nem, de már egy fél órája itt ül, és még nem jutottunk semmire. Mondja meg végre, milyen ügyet szeretne elintézni?
1: Én? Semmiet. Csak bejöttem egy kicsit veszekedni, de magával még azt se lehet.
2: Ez komolyan mondja?
1: A legkomolyabban.
2: Hát akkor tudja mit? Hát akkor dögöljön meg.
1: Na látja, tudom maga emberi hangon is beszélni.

0: occhi, mochi, occhi, ricci, occhi, ci. Kapszesz a taki, tudod mondani.
1: Egy közülült vettem és mentem is mentem a késemre. Életet ilyen az élet, a sarakon a dalagony, a készek, a kések, a balatoni mahagoni fatősbe vések. Apropó, kéne egy nagy kopó, jöhetne három, mert uncsi a párom, ha jó, ha nem, muszáj, gyalog megyek, mert

az a legények, kinek csukodja a társa, és kerekített hova követ kerget a kában. Mondják a konyhában, mámok, becsinált a csirke és zabos a kása. Emlékszem, no de nem egészen, hogy a penész volt a sajtom, vagy a sajt a penészel. A hétfejű sárkány, a 14 a füle, de nem megyek be, szamuráj vagyok, nem hülye.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mára elbúcsúzom. Bízom benne, hogy a mai adás zenéi és a humoros pillanatok egy kis derűt, egy kis boldogságot csempésztek a napjukba. Köszönöm, hogy velem tartottak, és külön köszönöm mindazoknak, akik hétről hétre egyre nagyobb számban csatlakoznak műsorunk hallgatóihoz. Önök észrevételeit és kommentárjait szeretettel várom a zbr2008@gmail.com címen, vagy telefonon is elérhető vagyok a 403-286-3176-os telefonszámon. Kívánok mindenkinek kellemes hétvégét, boldog anyák napját, jó szórakozást és pihentető kikapcsolódást. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból. A viszont hallásra.
1: Tudunk ennél sokkal jobbat is. Azt is tudjuk rólatok, úgy szintén még mi is, hogy nincsen hibád, nincsen nagy szerencse, hogy magyar vagy.